ahhoz is rendele neki. Kőművesek sátáni munkája. Ki a Szentföldön élsz?